90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

And when you do it like

0: We out.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A honfoglalás és a reformáció is szerepelt a történelem vizsgán. Egyre könnyebb visszaélni személyes adatainkkal. Felhősebb időt ígérnek, néha záporokkal. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Az angol írásbelivel folytatódik ma az érettségi. Középszinten mintegy 47 ezeren, emelt szinten 29 ezeren adnak számot tudásukról. Holnap német nyelvből vizsgáznak majd a diákok. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. A tavaszi érettségi időszakban 1170 helyszínen több mint 148 ezeren vizsgáznak. Tegnap egyébként rendben lezajlottak a történelem írásbelik, csak nem 80 ezren vizsgáztak. Középszinten a tesztkérdések között szerepelt a honfoglalás, a reformáció, a dualizmus, a kádárkorszak kultúrpolitikája, a görög-római építészet, valamint a középkori egyház is. Eszét Németország 1938-as terjeszkedéséről, vagy a céhekről, illetve első Károly uralkodásáról, vagy a Rákosi diktatúráról írhattak a diákok. Egyre könnyebb visszaélni személyes adatainkkal. A mesterséges intelligencia fejlődésével ugyanis a manipulációs lehetőségek is szintet léptek. Hívta fel a figyelmet Tóth Judit Lenke adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász. Hozzátette, nem magát a technológiát, hanem az azzal való visszaélést kellene szankcionálni.
2: A személyes adatok újraértelmeződnek. Ugye már nem csak azt számít adatnak, amit tudatosan megosztunk magunkról a közösségi média felületeken, vagy ugye mások felhasználnak rólunk, hanem amit gyakorlatilag egy AI-jal sikerül legenerálni másodpercek alatt. Ez teljesen új kockázatot jelent adatvédelmi szempontból, mert hogy már nem csak az általunk megosztott információ az, ami rendelkezésre áll, hanem ugye ezt másodlagosan föl lehet használni, tovább lehet osztani, és ugye a személyes adatból egy másik, egy sokkal távolabbi személyes adatot lehet belőle generálni.
1: Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE egyetemi könyvtárban. A vizsgai időszakban ugyanis a hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás, az ebek pedig jó hatással vannak mentális állapotukra, közölte az intézmény. A négylábú segítőket előzetes jelentkezés nélkül fel lehet keresni a földszinten működő közösségi térben. Sok felhő lehet az égen, de délutántól nyugat felől ezek szakadozni, csökkenni kezdenek. Csapadék leginkább az ország délkeleti, keleti felén valószínű. A hőmérséklet 20-25 fok körül alakul. Holnap a felhők mellett általában órákra kisüthet a nap, aztán az Alföld legnagyobb részén beborul az ég, esni leginkább északkeleten, keleten fog. 21-27 fokra van kilátás. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, napközben elvétve jönnek záporok a 21-27 fokban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Jazz FM. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Egyszerűbb, gyorsabb és zöldebb lett a NAV. Új érsebészeti eljárás Zalaegerszegen. Elindult a szavazás az év tesi tanára címért. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 7-e van, csütörtök. Egyszerűbb, gyorsabb és zöldebb lett a NAV az elmúlt években. A fejlesztéseknek köszönhetően már online leadható a legtöbb bevallás és nyilatkozat, amit digitálisan ellenőriznek, így gyorsabb és egyszerűbb az ügyintézés. Ráadásul már papírt sem kell használnunk, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Az elmúlt évek digitalizációjának köszönhetően éves szinten 100 millió tonnás nagyságrendű a papír megtakarítás a NAV-nál. De ehhez még hozzá kell adnunk azt is, ami a vállalkozásoknál, illetve a magánszemélyeknél keletkezik. A legtöbb szolgáltatásunk online szolgáltatás, ami könnyebb, egyszerűbb, gyakorlatilag a NAV dolgozik helyettük, még papírt sem kell használnunk.
1: Új korszerű műtéti eljárást alkalmaztak a Zala vármegyei Szent Rafael kórház szakemberei egy érszűkületben szenvedő betegnél. A beavatkozás során katéteren keresztül jutottak el az érintett szakaszhoz, ahol egy speciális fedett fémhálót helyeztek be az ér kitágítására. Az eljárás minimálisan invazív, vagyis nem igényel nagy feltárást, így a betegek gyorsabban felépülhetnek. Az orvosok szerint a módszer hatékonyan segíti a vérkeringés helyreállítását és csökkenti a későbbi szövődmények kockázatát. A műtét sikeres volt, a páciens néhány napon belül elhagyhatja a kórházat. Olvasható az egerszegihírek.hu-n. Zalai jelöltekre is voksolhatunk az idei, az év kedvenc tesi tanára választáson. Az összesen 11 ezer jelölésből megyénként és kategóriánként maximum 5-5 kiválasztott főre adhatjuk le szavazatunkat. A kezdeményezéssel azokat a testnevelő tanárokat szeretnék elismerni, akik kiemelkedő szerepet vállalnak a gyerekek egészséges életmódra nevelésében. Olvasható a kiírásban. Zalából a többi közt Alsónemesapáti, Zalaegerszegi, Nagykanizsai, Csesztregi, Tótszerdahelyi, Pacsai, Zalalövői és Egervári szakemberekre voksolhatunk május 11-éig. Évtizedek óta nem látott pusztítást végzett a május elsejei fagy az alföldi szőlőkben. Sok helyen mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet, emiatt volt, ahol teljes ültetvények fagytak el. Mondta rádiónknak Fritman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke, aki hozzátette azt is, hogy a károk felmérése folyamatban van.
3: Volt már fagykár májusban, még ugyebár Orbánnak az utolsó fagyos nap, akkor is volt már kár, de ilyen mértékű, így akkor 80 halány éveink, akkor azért nem éltem még, de nem volt. Egy bírók nézik meg, hogy mennyi kell nekik leadni a jelentést. Most átfél majd az új minisztérium, meggyőződésem az uniós támogatással ekkora mértékű, mert totális. Én úgy gondolom, átlagban az 70-100 kéve, a pizza melletti rész ott is van valamennyi, de ott kevesebb. Gyümölcs, szőlő termelés, sok helyen a kukorica is megfagyott.
1: Elkészült és már használható az új híd Zalaegerszegen az Alsóerdő felé vezető forgalmas kerékpárúton. A régi elkorhadt faszerkezetet teljesen elbontották, helyére korszerű, acélszerkezetű átkelő került. A szakaszt egész évben sokan használják, különösen tavasszal, amikor sokan indulnak sétálni vagy kirándulni a környéken. A fejlesztés ezért is vált időszerűvé, hiszen a korábbi javítások már nem nyújtottak tartós megoldást. Az AOL azt írja, amint egy 14 millió forintos beruházás önkormányzati forrásból valósult meg. A munkálatok során nem csak a hidat építették újjá, hanem a csatlakozó járdaszakaszt is felújították, és a környező korlátokat is rendbe tették. A városvezetés szerint az új átkelő így biztonságosabb közlekedés biztosít a gyalogosok és a kerékpárosok számára. Folyamatosan érkeznek a charterjáratok a Hévíz-Balaton Airport repülőtérre, ezzel hivatalosan is elindult a szezon. A németországi Dresdából már rendszeres a forgalom, a következő időszakban pedig további járatok is várhatók. A kínálat bővülésével hamarosan Törökországgal is elérhető lesz a közvetlen légi összeköttetés, ami újabb lehetőségeket nyit a térségből utazók számára. A repülőtér az elmúlt időszakban jelentős fejlesztéseken esett át, ennek köszönhetően nőtt a kapacitása, és az áruforgalom is számottevően bővült, írja az AOL. Könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal. A mesterséges intelligencia fejlődésével ugyanis a manipulációs lehetőségek is szintet léptek. Erre hívta fel a figyelmet rádiónknak Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, aki hozzátette, hogy nem magát a technológiát, hanem az azzal való visszaélést kellene szankcionálni.
4: A személyes adatok újraértelmeződnek. Ugye már nem csak azt számít adatnak, amit tudatosan megosztunk magunkról a közösségi média felületeken, vagy ugye mások felhasználnak rólunk, hanem amit gyakorlatilag egy AI-jal sikerül legenerálni másodpercek alatt. Ez teljesen új kockázatot jelent adatvédelmi szempontból, mert hogy már nem csak az általunk megosztott információ az, ami rendelkezésre áll, hanem ugye ezt másodlagosan föl lehet használni, tovább lehet osztani, és ugye a személyes adatból egy másik, egy sokkal távolabbi személyes adatot lehet belőle generálni.
1: Balesetet szenvedett egy túrázó Zalaegerszegen a tévétorony közelében, egy nehezen megközelíthető meredek erdei szakaszon. A sérült nem tudott saját erejéből kijutni, ezért a Zalavármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltói a mentőkkel közösen siettek a segítségére. A szakemberek speciális hordát segítségével hozták fel a sérültet a lejtős területről, majd átadták a mentőknek. A beavatkozás gyors és összehangolt munkát igényelt a nehéz terepviszonyok miatt, írja az AOL. Kitüntetéseket adtak át Hévízen a Városnapja alkalmából, ahol új díszpolgárt is avattak. A címet Szántó Endre történész helytörténész kapta meg, több évtizedes munkásságának elismeréseként. Az ünnepségen többek között Nagy Boldizsár, Mikolás Andor, idősebb Tóth János, Gyarmati Zsolt és Páli Attila is díjat vehetett át különböző területeken végzett tevékenységéért. Olvasható az Alavár megyei hírportálon. Nyilas Ilona fotográfus alkotásaiból nyílt kiállítás a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházban. Az Örökbecsű színészek és színművek című tárlat klasszikus előadások és ismert színészek pillanatait mutatja be. A művész évtizedeken át dokumentálta a színházi munkát, sok esetben az előadások folyamatát örökítve meg. A kiállítás június 6-áig látogatható, péntekenként pedig tárlatvezetést is tartanak, írja az AOL. Keresik az év kerékpárútját. A kezdeményezés nem csak a versenyről szól, hanem az elmúlt évek fejlesztéseire és a biztonságos kerékpározásra is felhívja a figyelmet. Hangsúlyozta Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
5: Jelölni lehet az ország minden területéről azokat a kerékpáros útvonalakat, amit ő maga nagyon jónak talál, és úgy gondolja, hogy ez jó lenne, hogy más is látná. Megismertesse a kerékpározni vágyókkal azokat a kerékpáros útvonalakat is, amelyek nem annyira ismertek, de egyébként gyöngyszemek lehetnek. Nem szükséges végig kerékpárúton haladnia, hanem erdészeti úton, vízügyi töltésen. Az a lényeg, hogy egyébként az útvonalnak legalább a fele valamilyen védett, más járművel nem járt útvonalon kell legyen.
1: A tavalyi év kerékpárútja a közösségi szavazatok alapján a zalai Murakeresztúr őrtilos kör lett. A 30 kilométeres családbarát síkterep a Mura és a Dráva ártéri erdőiben Zala és Somogy határán halad. A nevezéseket az aktívkalandor.hu oldalon lehet leadni május 10-éig. Helikopterrel próbálták megvédeni a termést a fagy ellen egy zalaszántói gyümölcsösben. A május 1-ére virradó éjszakán -2 fok alá süllyedt a hőmérséklet, ami védekezésre kényszerítette a termelőket. A Heliforce helikopterét vetették be, amely a melegebb felső légrétegeket keverte össze a hideg levegővel, így csökkentve a fagykárt. Szükség esetén füstöléssel is védekeznek, amely védőréteget képez a növények felett. A termelők szerint a kiesés elkerülhetetlen, de bíznak benne, hogy a termés nagy része megmarad, és jó minőségű gyümölcsöt tudnak majd betakarítani. Olvasható az AOL-on. Most pedig híreink végén pár mondatban az időjárásról. Térségünkben alapvetően meleg, kora nyárias idő várható. A nappali hőmérséklet jellemzően 22 és 26 fok között alakul. A napsütés mellett időnként erőteljes, gomoly felhőképződés indul. A légkör egyre labilisabbá válik. Ez kedvez a záporok és zivatarok kialakulásának. Nem egész napos esőre kell számítani. Egy-egy zivatar ugyanakkor rövid idő alatt is intenzív lehet.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Jó reggelt kívánok május 7-én csütörtökön, a Gizellákat köszöntöm már is névnapjukon, és sok boldogságot, kedves szülinaposok. Britney Spears, Heinz Gábor Biga, illetve Jerry Halliwell, ők folytatják a sok-sok hasznos info után. Hívható SMS, Viber számunk változatlan 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Az év 127. napján, május 7-e van, csütörtök, a Gizellák névnapja. Ma van a Planetáriumok világnapja, a csillagászat és az ismeretterjesztés napja. A melanóma világnapja is a mai napra esett, a bőrrák megelőzésére és a szűrés fontosságára hívja fel a figyelmet. 0620 55 55 155, ha pedig már is dugó baleset van valahol, jöhet az info hívható SMS Viber számunkra. Én pedig elindítottam a Hoobastank slágerét The Reason címmel a Besten. Jó reggel!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. 11-17 fok közötti a reggel, 20-26 fok között lesz a maximum, és továbbra is számítani kell záporokra, zivatarokra, keleten esőre, részletek, és a folytatás a hírek végén, fél hét után pedig Nelly Slágere folytatja a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Egyszerűbb, gyorsabb és zöldebb lett a NAV. Új érsebészeti eljárás Zalaegerszegen. Elindult a szavazás az év tesi tanára címén. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 7-e van, csütörtök. Egyszerűbb, gyorsabb és zöldebb lett a NAV az elmúlt években. A fejlesztéseknek köszönhetően már online leadható a legtöbb bevallás és nyilatkozat, amit digitálisan ellenőriznek, így gyorsabb és egyszerűbb az ügyintézés. Ráadásul már papírt sem kell használnunk, mondta rádiónknak Klinzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Az elmúlt évek digitalizációjának köszönhetően éves szinten 100 millió tonnás nagyságrendű a papír megtakarítás csak a NAV-nál. De ehhez még hozzá kell adnunk azt is, ami a vállalkozásoknál, illetve a magánszemélyeknél keletkezik. A legtöbb szolgáltatásunk online szolgáltatás, ami könnyebb, egyszerűbb, gyakorlatilag a NAV dolgozik helyettük, még papír sem kell használnunk.
1: Új korszerű műtéti eljárást alkalmaztak az Alavármegyei Szent Rafael Kórház szakemberei egy érszűkületben szenvedő betegnél. A beavatkozás során katéteren keresztül jutottak el az érintett szakaszhoz, ahol egy speciális fedett fémhálót helyeztek be az ér kitágítására. Az eljárás minimálisan invazív, vagyis nem igényel nagy feltárást, így a betegek gyorsabban felépülhetnek. Az orvosok szerint a módszer hatékonyan segíti a vérkeringés helyreállítását és csökkenti a későbbi szövődmények kockázatát. A műtét sikeres volt, a páciens néhány napon belül elhagyhatja a kórházat. Olvasható az egerszegihírek.hu-n. Zalai jelöltekre is voksolhatunk az idei, az év kedvenc tesi tanára választáson. Az összesen 11.000 jelölésből megyénként és kategóriánként maximum 5-5 kiválasztott főre adhatjuk le szavazatunkat. A kezdeményezéssel azokat a testnevelő tanárokat szeretnék elismerni, akik kiemelkedő szerepet vállalnak a gyerekek egészséges életmódra nevelésében. Olvasható a kiírásban. Zalából a többi közt alsónemesapáti, zalaegerszegi, nagykanizsai, csesztregi, tótszerdahelyi, pacsai, zalalövői és egervári szakemberekre voksolhatunk május 11-éig. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Térségünkben alapvetően meleg, koranyárias idő várható. A nappali hőmérséklet jellemzően 22 és 26 fok között alakul. A napsütés mellett időnként erőteljes, gomoly felhőképződés indul. A légkör egyre labilisabbá válik. Ez kedvez a záporok és zivatarok kialakulásának. Nem egész napos esőre kell számítani. Egy-egy zivatar ugyanakkor rövid idő alatt is intenzív lehet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Na gyerünk!

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM-ben a legjobb zenék. Május 7-én csütörtökön több helyen lehet zápor, zivatar, reggel keleten hosszabb eső is. A maximum 20-26 fok között alakul, holnap hajnalban több helyen párássá válhat a levegő. Záporok, zivatarok elsősorban már csak keleten, észak-keleten alakulnak ki. Holnap is 20-26 fokot mérhetünk majd. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből. Sharamtól Party All The Time a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is itt a 7 óra, jó reggelt kívánok, meghallgatjuk május 7-e csütörtök friss híreit, a következő órában pedig jönnek magyar. És nem csak magyar ezredfordulós slágerek. ...0620-55-55-155 telefon, SMS, Viber számunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Pusztított a fagy az alföldi szőlőkben. Új híd épült Zalaegerszegen. Beindult az utazási szezon Sármelléken. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 7-e van, csütörtök. Évtizedek óta nem látott pusztítást végzett a május elsejei fagy az alföldi szőlőkben. Sok helyen mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet, emiatt volt, ahol teljes ültetvények fagytak el. Mondta rádiónknak Fritman János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke, aki hozzátette azt is, hogy a károk felmérése folyamatban van.
2: Volt már fagykár májusban, még ugyebár Orbánnak az utolsó fagyos nap, akkor is volt már kár, de ilyen mértékű, így akkor 80-valány évein, akkor azért nem éltem még, de nem volt. Egy bírók nézik meg, hogy mennyi kell nekik leadni a jelentést. Most áfél majd az új minisztérium, meggyőzésem ez uniós támogatással lehet ekkora mértékű, mert brutálisan én úgy gondolom átlagban 70-100 kéve, a pizza melletti rész ott is van valamennyi, de ott kevesebb. Gyümölcs, szőlő termelés, sok helyen a kukorica is megfagyott.
1: Elkészült és már használható az új híd Zalaegerszegen az Alsóerdő felé vezető forgalmas kerékpárúton. A régi elkorhadt faszerkezetet teljesen elbontották, helyére korszerű, acélszerkezetű átkelő került. A szakaszt egész évben sokan használják, különösen tavasszal, amikor sokan indulnak sétálni vagy kirándulni a környéken. A fejlesztés ezért is vált időszerűvé, hiszen a korábbi javítások már nem nyújtottak tartós megoldást. Az AOL azt írja, amint egy 14 millió forintos beruházás önkormányzati forrásból valósult meg. A munkálatok során nem csak a hidat építették újjá, hanem a csatlakozó járdaszakaszt is felújították, és a környező korlátokat is rendbe tették. A városvezetés szerint az új átkelő így biztonságosabb közlekedést biztosít a gyalogosok és a kerékpárosok számára. Folyamatosan érkeznek a charterjáratok a Hévíz-Balaton Airport repülőtérre, ezzel hivatalosan is elindult a szezon. A németországi Dresdából már rendszeres a forgalom, a következő időszakban pedig további járatok is várhatók. A kínálat bővülésével hamarosan Törökországgal is elérhető lesz a közvetlen légi összeköttetés, ami újabb lehetőségeket nyit a térségből utazók számára. A repülőtér az elmúlt időszakban jelentős fejlesztéseken esett át, ennek köszönhetően nőtt a kapacitása, és az áruforgalom is számottevően bővült, írja az AOL. Környékünkön melegedő tendencia kezdődik, a hőmérséklet többnyire 23-25 fok körül alakul. A napos időszakok továbbra is meghatározók maradnak, délutánonként azonban megnő a felhőképződés esélye. A légkör nedvesebbé válik, ez több hullámban záporok, zivatarok kialakulását hozhatja. A csapadék nem lesz tartós, helyenként azonban a zivatarokat erős széllökések is kísérhetik.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok az év 127. napján, május 7, csütörtök. Isten éltesse a szülinaposokat, sok boldogságot a névnapos Gizelláknak. A Nina Sky Duo kezd Move Your Body. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. 20-as 55 55 155 a számunk.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, május 7-én csütörtökön. 1987-ben például ezen a napon mutatták be a Szomszédok első epizódját. 87-ből 2001-be ugrunk, jön a Destiny's Child és a Bootylicious. Aki dugott balesetet lát, névnapos, szülinapos ünnepelne, hívjon vagy írjon 0620 55 55 155.
1: Best FM,

0: Best FM, a legjobb zenék. Whitney Houston és a My Love Is Your Love folytatja a fél nyolcas hírek után, melynek végén részletes időjárás jelentés is lesz. Előjáróban annyit az esernyők ma is jól jöhetnek, 20-26 fok, sokszor nagyon-nagyon felhős napunk lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Do up a do up shoe.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal. Meredek terepen sérült meg egy túrázó. Új díszpolgárt avattak Hévízen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát.

0: Könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal. A mesterséges intelligencia fejlődésével ugyanis a manipulációs lehetőségek is szintet léptek. Erre hívta fel a figyelmet rádiónknak Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, aki hozzátette, hogy nem magát a technológiát, hanem az azzal való visszaélést kellene szankcionálni.
1: A személyes adatok újraértelmeződnek. Ugye már nem csak azt számít adatnak, amit tudatosan megosztunk magunkról a közösségi média felületeken, vagy ugye mások felhasználnak rólunk, hanem amit gyakorlatilag egy AI-jal sikerül legenerálni másodpercek alatt. Ez teljesen új kockázatot jelent adatvédelmi szempontból, mert hogy már nem csak az általunk megosztott információ az, ami rendelkezésre áll, hanem ugye ezt másodlagosan föl lehet használni, tovább lehet osztani, és ugye a személyes adatból egy másik, egy sokkal távolabbi személyes adatot lehet belőle generálni.
0: Balesetségében tehát meleg, de változékony, zivataros jellegű idő várható.
2: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, május 7-én csütörtökön Gizella nap van, nekik és a szülinaposoknak is sok boldogságot kívánok. 135 éve a mai napon a Városligetben megnyílt az első állandó jellegű budapesti cirkusz. 76 éve ezen a napon megnyitották a Ferihegyi repülőteret, a mai Liszt Ferenc repülőtér elődjét. 1987-ben a mai napon mutatták be a Szomszédok első epizódját. 1976-ban ezen a napon született J. Frog, német DJ, a Scooter egyik fele. És 1969. május 7 megszületett a svéd zenész, dalszerző Nene Cherry testvére Eagle Eye Cherry. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, 0620-55-55-155 telefon, SMS, Viber.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Sok érettségiző pihenőnapra ébred, de a többségüknek ma is helyt kell állnia, méghozzá az angol nyelvtudásukról kell számot adniuk. A popzene nyelve is az angol, így a következő órában ilyen címekkel találkozhatunk. Groove is in the heart, Behind Blue Eyes, Candy Shop vagy épp Changes. És persze magyar előadókkal is megidézzük a 90-es és 2000-es éveket. Jön majd a Bestiák is. Telefon, SMS, Viber. Jó reggelt, sok sikert az angol érettségihez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Már megint a Premier Outletbe mentek.
3: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
4: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
5: Premier Outlet Budapest.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
6: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Egyszerűbb, gyorsabb és zöldebb lett a NAV. Új érsebészeti eljárás Zalaegerszegen. Elindult a szavazás az év tesi tanára címén. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 7-e van, csütörtök. Egyszerűbb, gyorsabb és zöldebb lett a NAV az elmúlt években. A fejlesztéseknek köszönhetően már online leadható a legtöbb bevallás és nyilatkozat, amit digitálisan ellenőriznek, így gyorsabb és egyszerűbb az ügyintézés. Ráadásul már papírt sem kell használnunk, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Az elmúlt évek digitalizációjának köszönhetően éves szinten 100 millió tonnás nagyságrendű a papír megtakarítás csak a NAV-nál. De ehhez még hozzá kell adnunk azt is, ami a vállalkozásoknál, illetve a magánszemélyeknél keletkezik. A legtöbb szolgáltatásunk online szolgáltatás, ami könnyebb, egyszerűbb, gyakorlatilag a NAV dolgozik helyettük, még papír sem kell használnunk.
1: Új korszerű műtéti eljárást alkalmaztak az Alavár megyei Szent Rafael kórház szakemberei egy érszűkületben szenvedő betegnél. A beavatkozás során katéteren keresztül jutottak el az érintett szakaszhoz, ahol egy speciális fedett fémhálót helyeztek be az ér kitágítására. Az eljárás minimálisan invazív, vagyis nem igényel nagy feltárást, így a betegek gyorsabban felépülhetnek. Az orvosok szerint a módszer hatékonyan segíti a vérkeringés helyreállítását és csökkenti a későbbi szövődmények kockázatát. A műtét sikeres volt, a páciens néhány napon belül elhagyhatja a kórházat. Olvasható az egerszegihírek.hu-n. Zalai jelöltekre is voksolhatunk az idei, az év kedvenc tesi tanára választáson. Az összesen 11 ezer jelölésből megyénként és kategóriánként maximum 5-5 kiválasztott főre adhatjuk le szavazatunkat. A kezdeményezéssel azokat a testnevelő tanárokat szeretnék elismerni, akik kiemelkedő szerepet vállalnak a gyerekek egészséges életmódra nevelésében. Olvasható a kiírásban. Zalából a többi közt Alsónemesapáti, Zalaegerszegi, Nagykanizsai, Csesztregi, Tótszerdahelyi, Pacsai, Zalalövői és Egervári szakemberekre voksolhatunk május 11-éig. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Térségünkben alapvetően meleg,

0: Kora nyárias idő várható. A nappali hőmérséklet jellemzően 22 és 26 fok között alakul. A napsütés mellett időnként erőteljes gomoly felhőképződés indul. A légkör egyre labilisabbá válik. Ez kedvez a záporok és zivatarok kialakulásának. Nem egész napos esőre kell számítani. Egy-egy zivatar ugyanakkor rövid idő alatt is intenzív lehet.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket. Üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt kívánok! 5 perccel múlt 8 óra, május 7-ét mutat a naptár. A mai csütörtök Gizellák névnapja. Sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. Szerencsére balesetről, dugóról nem tudok. Ha máshogy van, akkor várom az infót. 0620-55-55-155-50 Cent és a Candy Shop indít. Maxim Levente vagyok.
1: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék az angol érettségi napján. Hát nézzük, Behind Blue Eyes, ez egy prepositional phrase. Behind, elöljáró szó, preposition, helyzetet vagy pozíciót jelöl meg valami mögött. Blue, melléknév, adjective, ebben a kontextusban jelzői szerepet tölt be, leírja a főnevet. Eyes, főnév, többes számban álló köznév, a mondat vagy kifejezés tárgyi magva. Nagy kalappal az angol érettségihez jön a Limp Bizkit dala, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Továbbra sem érkezett információ balesetről, dugóról, ez maradjon is így. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést, jó munkát kívánok!

0: Best FM, a legjobb zenék. Azt írja valaki sietősen, hogy Egressi Hungária kereszteződésnél baleset. Ez tehát a fővárosból érkezett, és 0650555155-ös telefon, SMS, Viber számunkra. Köszönjük szépen, bárki is küldte, mert hogy annyira sietett, hogy alá sem írta. Szóval köszi még egyszer, jó utat, jó reggelt kívánok hamarosan a The Sound Lovers slágerével. Szól a Runaway, de csak a legfrissebb hírek után itt a Bestem. Mindjárt 8:30, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Pusztított a fagy az alföldi szőlőkben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 7-e van, csütörtök. Évtizedek óta nem látott pusztítást végzett a május elsejei fagy az alföldi szőlőkben. Sok helyen mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet, emiatt volt, ahol teljes ültetvények fagytak el. Mondta rádiónknak Fritman János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke, aki hozzátette azt is, hogy a károk felmérése folyamatban van.
2: Volt már fagykár májusban, még ugyebár Orbánnak az utolsó fagyos nap, akkor is volt már kár, de ilyen mértékű, így hogy 80 alány évein, akkor azért nem éltem még, de nem volt. Egy bíró nézzük meg, hogy mennyi kell nekik leadni a jelentést. Most áfél majd az új minisztérium, meggyőzésem ez uniós támogatással lehet ekkora mértékű, mert brutális. Én úgy gondolom, átlagban 70-100 kéve a pizza melletti rész, ott is van valamennyi, de ott kevesebb. Gyümölcs-szőlő termelés, sok helyen a kukorica is megfagyott.
1: Elkészült és már használható az új híd Zalaegerszegen az Alsóerdő felé vezető forgalmas kerékpárúton. A régi elkorhadt faszerkezetet teljesen elbontották, helyére korszerű, acélszerkezetű átkelő került. A szakaszt egész évben sokan használják, különösen tavasszal, amikor sokan indulnak sétálni vagy kirándulni a környéken. A fejlesztés ezért is vált időszerűvé, hiszen a korábbi javítások már nem nyújtottak tartós megoldást. Az AOL azt írja, amint egy 14 millió forintos beruházás önkormányzati forrásból valósult meg. A munkálatok során nem csak a hidat építették újjá, hanem a csatlakozó járdaszakaszt is felújították, és a környező korlátokat is rendbe tették. A városvezetés szerint az új átkelő így biztonságosabb közlekedést biztosít a gyalogosok és a kerékpárosok számára. Folyamatosan érkeznek a charterjáratok a Hévíz-Balaton Airport repülőtérre, ezzel hivatalosan is elindult a szezon. A németországi Dresdából már rendszeres a forgalom, a következő időszakban pedig további járatok is várhatók. A kínálat bővülésével hamarosan Törökországgal is elérhető lesz a közvetlen légi összeköttetés, ami újabb lehetőségeket nyit a térségből utazók számára. A repülőtér az elmúlt idő a légkör nedvesebbé válik, ez több hullámban záporok, zivatarok kialakulását hozhatja. A csapadék nem lesz tartós, helyenként azonban a zivatarokat erős széllökések is kísérhetik.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönne

Best FM a legjobb zenék. Pisti üzenete: sziasztok, baleset Pécsen a Nagy Lajos király útján az Interspárnál. Nagy a dugó. Köszönjük szépen! 0620 55 55 155-ös hívható SMS és Viber számunkra érkezett. Ezen kívül az M1-esen Budapest felé Tatabánya és Biatorbágy között a terelésben is nagy a tumultus, főleg a külső sávban. Jó utat! Megyünk is tovább Desirével. Szól a Life a Besten!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A kibújt, aki nem, percek kérdése is kezdődik az angol érettségi nagy kalappal hozzá. Ready or not, 9 után biztosan szól a Fugees slágere. Ready or not, here I come, you can't hide, gonna find you, and make you. És jön a halott pénz is. A Gizellákat akár a legfrissebb hírek alatt is föl lehet köszönteni egy üzenettel, aztán pedig folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal. Meredek terepen sérült meg egy túrázó. Új díszpolgárt avattak Hévízen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal. A mesterséges intelligencia fejlődésével ugyanis a manipulációs lehetőségek is szintet léptek. Erre hívta fel a figyelmet rádiónknak Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, aki hozzátette, hogy nem magát a technológiát, hanem az azzal való visszaélést kellene szankcionálni.
2: A személyes adatok újraértelmeződnek. Ugye már nem csak az számít adatnak, amit tudatosan megosztunk magunkról a közösségi média felületeken, vagy ugye mások felhasználnak rólunk, hanem amit gyakorlatilag egy AI-jal sikerül legenerálni másodpercek alatt. Ez teljesen új kockázatot jelent adatvédelmi szempontból. Mert hogy már nem csak az általunk megosztott információ az, ami rendelkezésre áll, hanem ugye ezt másodlagosan föl lehet használni, tovább lehet osztani, és ugye a személyes adatból egy másik, egy sokkal távolabbi személyes adatot lehet belőle generálni.
1: Balesetet szenvedett egy túrázó Zalaegerszegen a tévétorony közelében, egy nehezen megközelíthető meredek erdei szakaszon. A sérült nem tudott saját erejéből kijutni, ezért az Alavármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltói a mentőkkel közösen siettek a segítségére. A szakemberek speciális hordát segítségével hozták fel a sérültet a lejtős területről, majd átadták a mentőknek. A beavatkozás gyors és összehangolt munkát igényelt a nehéz terepviszonyok miatt, írja az AOL. Kitüntetéseket adtak át Hévízen a Városnapi alkalmából, ahol új díszpolgárt is avattak. A címet Szántó Endre történész helytörténész kapta meg, több évtizedes munkásságának elismeréseként. Az ünnepségen többek között Nagy Boldizsár, Mikolás Andor, idősebb Tóth János, Gyarmati Zsolt és Páli Attila is díjat vehetett át különböző területeken végzett tevékenységéért. Olvasható az Alavármegyei Hírportálon. Nyilas Ilona fotográfus alkotásaiból nyílt kiállítás a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházban. Az Örökbecsű színészek és színművek című tárlat klasszikus előadások és ismert színészek pillanatait mutatja be. A művész évtizedeken át dokumentálta a színházi munkát, sok esetben az előadások folyamatát örökítve meg. A kiállítás június 6-áig látogatható, péntekenként pedig tárlatvezetést is tartanak, írja az AOL. Térségünkben alapvetően meleg, koranyárias idő várható. A nappali hőmérséklet jellemzően 22 és 26 fok között alakul. A napsütés mellett időnként erőteljes, gomoly felhőképződés indul. A légkör egyre labilisabbá válik. Ez kedvez a záporok és zivatarok kialakulásának. Összességében tehát meleg, de változékony, zivataros jellegű idő várható.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az angol érettségi első perceiben egy gyönyörű angol nyelvű hasonlattal indul egy újabb óra május 7-én csütörtökön. Olyan vagyok, mint egy madár. I'm like a bird. Nelly Furtado dalát indítom már is. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Maxim Levente vagyok.

FM a legjobb zenék. A svéd Stakabu következik. 93-ban Bo Johan Ránk még nem gondolta, hogy az audio után a vizuára fog váltani. Ő napjainkban elismert rendező, például a Csernobil című sorozatért díjazták. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között, tehát irány a 90-es évek eleje itt a Besten.

Best FM, a legjobb zenék, gyors, friss közlekedési info. M5 Budapest felé a 39-es és 25-ös kilométer között mozgó terelés mellett munkavégzés folyik. Jelenleg Ócse előtt torlódik a forgalom a belső sáv zárása miatt. Jó utat, ez pedig már közben Dante Tomás dala, a Miss California Best 10.

Best FM, a legjobb zenék. Sean Kingston és a Beautiful Girls folytatja május 7-én csütörtökön, amikor hát borongósabb napunk lesz, mint a hét elején, és továbbra is szükség lehet az esernyőkre a futó záporok, zivatarok okán. Délután a Dunántúlon már újból kisüt a nap, ezt ígérik, közben 20-26 fok valószínű.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tegnap este végleg eldőlt, hogy ki a két biztos résztvevő a Budapesti Bajnokok Ligája döntőn. Arsenal, Paris Saint-Germain. Most pedig kiderül, hogy ki a két biztos résztvevője a következő órának. Egyrészt Roger Sanchez és a Well Hello. Telefon, SMS, Viber, információs szünet, aztán jönnek újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Egyszerűbb, gyorsabb és zöldebb lett a NAV. Új érsebészeti eljárás Zalaegerszegen. Elindult a szavazás az év tesi tanára címén. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 7-e van, csütörtök. Egyszerűbb, gyorsabb és zöldebb lett a NAV az elmúlt években. A fejlesztéseknek köszönhetően már online leadható a legtöbb bevallás és nyilatkozat, amit digitálisan ellenőriznek, így gyorsabb és egyszerűbb az ügyintézés. Ráadásul már papírt sem kell használnunk, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Az elmúlt évek digitalizációjának köszönhetően éves szinten 100 millió tonnás nagyságrendű a papír megtakarítás csak a NAV-nál. De ehhez még hozzá kell adnunk azt is, ami a vállalkozásoknál, illetve a magánszemélyeknél keletkezik. A legtöbb szolgáltatásunk online szolgáltatás, ami könnyebb, egyszerűbb, gyakorlatilag a NAV dolgozik helyettük, még papír sem kell használnunk.
1: Új korszerű műtéti eljárást alkalmaztak az Zala vármegyei Szent Rafael kórház szakemberei egy érszűkületben szenvedő betegnél. A beavatkozás során katéteren keresztül jutottak el az érintett szakaszhoz, ahol egy speciális fedett fémhálót helyeztek be az ér kitágítására. Az eljárás minimálisan invazív, vagyis nem igényel nagy feltárást, így a betegek gyorsabban felépülhetnek. Az orvosok szerint a módszer hatékonyan segíti a vérkeringés helyreállítását és csökkenti a későbbi szövődmények kockázatát. A műtét sikeres volt, a páciens néhány napon belül elhagyhatja a kórházat. Olvasható az egerszegihírek.hu-n. Zalai jelöltekre is voksolhatunk az idei, az év kedvenc tesi tanára választáson. Az összesen 11 ezer jelölésből megyénként és kategóriánként maximum 5-5 kiválasztott főre adhatjuk le szavazatunkat. A kezdeményezéssel azokat a testnevelő tanárokat szeretnék elismerni, akik kiemelkedő szerepet vállalnak a gyerekek egészséges életmódra nevelésében. Olvasható a kiírásban. Zalából a többi közt Alsónemesapáti, Zalaegerszegi, Nagykanizsai, Csesztregi, Tótszerdahelyi, Pacsai, Zalalövői és Egervári szakemberekre voksolhatunk május 11-éig. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Térségünkben alapvetően meleg, koranyárias idő várható. A nappali hőmérséklet jellemzően 22 és 26 fok között alakul. A napsütés mellett időnként erőteljes gomoly felhőképződés indul. A légkör egyre labilisabbá válik. Ez kedvez a záporok és zivatarok kialakulásának. Nem egész napos esőre kell számítani. Egy-egy zivatar ugyanakkor rövid idő alatt is intenzív lehet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelen.
3: Az első a furcsa nevű brit producertől, rossz fiútól, azaz Naughty Boytól 2013-ban 26 ország slágerlistáját vezette, közte hazája az Egyesült Királyság kislemezlistáját is. A La La La, amit eredetileg Emily Sandé énekelt volna, de valami nem jött össze a kooperáció kapcsán, így Sam Smith érkezik pillanatokon belül. 5 perc elmúlt 10, hello, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. 93 az észán, jön az Enigma és a Return to Innocence. A dal a vissza gyökerekhez üzenettel vált a 90-es évek egyik spirituális himnuszává, miközben a készítésekor a legmodernebb technológiát és a legősibb énekstílust gyúrták egybe. Bár a felhasznált vokál szempölök miatt évekig pereskedés zajlott, ami aztán közös megegyezéssel zárult, a dal ritmus szekciója is egy klasszikushoz nyúl vissza. A dobok alapja Led Zeppelin When the Leaf Breaks című számából származik. Ez a hangminta egyébként a hip-hop és trip-hop producerek egyik kedvence, de az Enigma lelassítva, visszhangosítva, teljesen új kontextusba helyezte.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss, aktuális közlekedési infók egyrészt az M1-esről. A Grébics pihenő után a főváros felé vezető oldalon a 72-es kilométernél több kamion ütközött össze, pályazárat vezettek be. A torlódás 5-6 kilométer, ezen kívül a szemközti oldal belső sávját is lezárták. A Tatabánya és Biatorbágy között kiépített terelésben az 50-es és a 20-as kilométer között, illetve a terelésbe történő belépés előtt a 60-as kilométernél az erős forgalom miatt szintén lassulás szakaszos torlódás alakult ki, főleg a külső sávban. Dolgoznak az M5-ösön Budapest felé a 39-es és a 25-ös kilométer között, mozgó terelés mellett a belső sáv zárása miatt szintén lassabb haladásra kell készülni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A délelőtt utolsó órájában lesz majd szeretett David Guettától. És Annox-tól is.
2: Szeretem az élet hajnali dalát, szeretem a fények nappali szavát.
1: 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Ha van közlekedési info, várom, a friss hírek után pedig jönnek újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ketyeg az óra, közeledik az adóbevallások leadási határideje. Folytatódnak az érettségi vizsgák, borús időnk lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Már csaknem 1.700.000-en adták be személyi jövedelemadó bevallásukat. A határidő május 20-a, tehát alig két hét áll még rendelkezésre. A NAV által készített tervezetet eddig 1.900.000-en nézték meg, és 1.100.000-en véglegesítették azt. Közülük mintegy 700.000-en változtatás nélkül fogadták el a dokumentumot. Minden eddiginél egyszerűbb lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni. A Digitális Magyarország ügynökség jelezte, a fejlesztéssel jelentősen könnyebbé válik az ügyintézés az állami támogatások igénybevételéhez. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 nap. Tart még a rendőrség akciója. A héten a tehergépkocsikat és a buszokat ellenőrzik. Főként arra kíváncsiak, hogy a sofőrök betartják-e a pihenőidőre és az áruszállításra vonatkozó szabályokat. Két hete volt hasonló akció, akkor a gyorshajtók kerültek célkeresztbe. Több mint 17.000 sofőrt bírságoltak meg. Az angol írásbelivel folytatódik ma az érettségi, középszinten mindegy 47.000-en, emelt szinten 29.000-en adnak számot tudásukról. Holnap német nyelvből vizsgáznak a diákok. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. Az érettségi időszakban 1170 helyszínen több mint 148.000-en vizsgáznak. Erdőtűz pusztít Kárpátalján. A Borzsa havasok lejtőin 75 hektáron ég az erdő. A lángokat több mint 250-en próbálják megfékezni, a katasztrófavédelem kisrepülőit is bevetették. A Munkácsi járáshoz tartozó Volócon vészhelyzeti műveleti központot hoztak létre. Azt még nem vizsgálják, hogy mi okozta a tüzet. Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE egyetemi könyvtárban Budapesten. A vizsgaidőszakban ugyanis a hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás. Az ebek pedig jó hatással vannak mentális állapotukra, közölte az intézmény. A négylábú segítőket előzetes jelentkezés nélkül fel lehet keresni a földszinten működő közösségi térben a megadott időpontokban. Borongós időnk lesz ma. A délkeleti-keleti területeken és az Észak-Dunántúlon záporok, zivatarok is lehetnek. Sok felhő lesz felettünk, csak délután a Dunántúlon várható napsütés. A szél sokfelé megélénkül és napközben 20-25 fokig melegszik majd a levegő. Holnap északkeleten, keleten lehet még eső. A csúcsok 21-27 fok körül alakulnak. A hétvégén újra sok napsütésben, száraz, meleg időben lesz részünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A Netflix bemutatta a Kylie című dokumentumfilm sorozat első előzetesét, amelyben a hírnév áráról beszél a főszereplőnő, Kylie Minogue. Talán picit csúnyán hangzik, de hogyha a testvére kevésbé híres, akkor nyilván kevesebb árat fizetett a hírnévért. Danny Minogue, I Begin to Wonder, így indul a délelőtt utolsó órája. 3 perccel múlt 11, hello, Max Levente vagyok.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Ünnepeljünk együtt, méghozzá ünnepeljük a dance zenét például, mert hogy a csütörtök a Best Ten, a Night Shift-ben a dance napja. 6-tól a házigazda a White Boy, 7-től DJ Miller is a 90-es és 2000-es évek. Ilyen és ehhez hasonló felejthetetlen dance slágereit mixeli. Connie Williams, a World Celebration, a legjobb zenék között.

0: Best FM, a legjobb zenék. Két még mindig aktuális közlekedési info. Baleset történt korábban az M1-esen Budapest felé a Grébics pihenő után. A 72-es kilométernél több kamion ütközött, csak a leállósávon arra szólnak az autósok, a torlódás több mint 5 kilométer, ezen kívül a szemközti oldal belső sávja is zárva. M0, M5-ös csomópontja után az M3-as felé vezető oldalon munkavégzés miatt jelenleg egy sávot lezártak, ott is kisebb torlódás van. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: 1973, egy évszám a délután első dalának címe, 1973 magyarul James Blunt-tal és Majoros Ritával indul a Best délután. Jó étvágyat az ebédhez, találkozzunk holnap is, Max M. Levente vagyok.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Óvjuk meg a magyar tenger tisztaságát, kérik a szakemberek. Holnap eredményt hirdetnek a Balatonfagyia versenyben. Sportos tárlat nyílt a Margit szigeten. Köszöntöm Önöket, a híreket Ványász Árpádtól hallják. Figyelmeztetést adott ki a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet a hajózási szezon rajtjánál. A szakemberek szerint a tó jövője érdekében sürgősen változtatni kell a hajós gyakorlatokon. A kutatók a fedélzeti szennyvíz szabályos kezelését és a környezetkárosító vegyszerek visszaszorítását sürgetik, mert a növekvő hajóforgalom és a klímaváltozás együtt egyre nagyobb terhet jelent a Balatonnak. Bár a vízminőség jelenleg kiváló, a kikötő környékén már magasabb szennyezettséget mértek. A szakértők szerint a tóvédelme most szemléletváltást kíván a teljes hajós közösségtől. Holnap eldől, melyik édesség viselheti idén a Balatonfagyia címet. A megmérettetésre ezúttal 38 különleges fagylaltot neveztek. Köztük számos olyan új ízkombinációval rendelkezik, amilyenek eddig nem jelentek meg a hazai kínálatban. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint a verseny már nem csak gasztronómiai esemény, hanem komoly turisztikai vonzerő is, amely minden évben újabb látogatókat csábít a tó környékére. Az eredményhirdetést holnap 14 órakor tartják Balatonfüreden, a Kékszalagportban. Sportmúlt és kulisszatitkok, egy helyen új sporttörténeti kiállítás nyílt a Margit-szigeti Holdudvarban. A tárlat végigvezeti a látogatókat a Margit-sziget sport és kulturális fejlődésén, az első egyesületektől egészen napjainkig. A kiállítás nem csak relikviákat mutat be, hanem azt is, hogy hogyan dolgoznak a múzeológusok, és mi minden szükséges ahhoz, hogy egy sporttörténeti emlék megmaradjon a jövő számára. Nemzetközi akcióban csaptak le 3 Ajka környéki férfira. Őket osztrák betörés sorozattal gyanúsítják. A magyar és burgerlandi nyomozók közös akcióban fogták el a társaság tagjait, akik a gyanú szerint hónapokon át osztrák családi házakat és tárolókat fosztottak ki. Kerékpárokat, kismotorokat és más értékes tárgyakat zsákmányolhattak. Az egyik férfi ellen európai elfogató parancs is érvényben volt. Őrizetbe került, miközben a banda negyedik tagját továbbra is nagy erőkkel keresik. Ma még sok lesz a felhő felettünk, több térségben záporok, zivatarok megzavarhatják a napsütést, főleg az ország keleti felén és az Észak-Dunántúlon. Később nyugaton már hosszabb napos időszakok is lehetnek, de a szél többfelé élénk marad. A csúcshőmérséklet 20-25 fok között várható, holnap főként keleten fordulhat elő eső, ugyanakkor több napsütés lesz, a legmelegebb órákban akár 27-29 fokot is mérhetünk majd. Hétvégére ismét a napsütésé lehet a főszerep.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás csütörtököt, vidám délutánt kívánok mindenkinek, így délután néhány perccel. Majoros Rita vagyok, hát jó étvágyat az ebédelőknek is. Remélem, hogy ma valami finomat esznek, és közben Best FM-et hallgatnak, mert olyan nagyszerű zenészek jönnek, mint Whitney Houston, Lionel Richie, vagy éppen George Michael. James Blunt pedig már nyitja is az órát és a délutánt is.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, meg is hoztam a nap témáját, a nap kérdését, ami szerintem elég izgalmas. Ma van a Nemzetközi Turisztikai Nap, úgyhogy arra vagyok kíváncsi, hogyha összeállítanánk egy útikönyvet mindenkinek a lakhelyéről, vagy akár a születési helyéről, ezt teljesen önökre bízom, akkor mi az a három dolog, ami mindenképpen szerepelne benne? Mi az, amit mondjuk egy odalátogatónak mindenképpen látnia kellene? 0620 55 55 155, ide jöhetnek az üzenetek, a tippek, akár mondjuk ilyen programajánló szempontjából is, hogy mit érdemes megnézni, illetve ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat. Mellé pedig az Oasis 95-ös klasszikusát hozom, itt a Wonderwall a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M1-es autópályán a főváros felé Tatabánya és az M0-ás autóút között kiépített terelésben, azt kell, hogy mondjam, a szokásos a forgalom, szóval továbbra is torlódás van, főleg a külső sávban. A terelésbe történő belépésnél a 61-es kilométernél is torlódni szokott az autósor. Hegyeshalom felé Győr után a 133-as kilométernél pedig két autó ütközött, egy sáv járható, itt is torlódásra kell készülni. Az M0-ás autóút keleti szektorában pedig az M5-ös autópálya csomópont után az M3-as autópálya felé tolkoznak. Jelenleg a 36-os kilométernél zárnak le egy sávat, itt most 3 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, a Viber és a hívható telefonszámunk. Hogyha bárkinek útinfója van, megköszönöm, hogyha ide csörög és elmeséli. Nagyon köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt Szakács Gergő és a Képtelen. A folytatásban friss hírek jönnek, mert hogy pár perc múlva délután 2 óra lesz, aztán forra vérünk majd a Black Eyed Peas-szel, itt lesz a Hey Mama. És jön a jetlag is, és a repül az idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Vigyázzunk a Balaton vizének tisztaságára, hívják fel a figyelmet a szakemberek. Gigadugó van az M1-esen, karbantartás miatt változik a vasúti menetrend a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Figyelmeztetést adott ki a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet a hajózási szezon rajtjánál. A szakemberek szerint a tó jövője érdekében sürgősen változtatni kell a hajós gyakorlatokon. A kutatók a fedélzeti szennyvíz szabályos kezelését és a környezetkárosító vegyszerek visszaszorítását sürgetik, mert a növekvő hajóforgalom és a klímaváltozás együtt egyre nagyobb terhet jelent a Balatonnak. Bár a vízminőség jelenleg kiváló, a kikötők környékén már magasabb szennyezettséget mértek. A szakértők szerint mint a tóvédelme most szemléletváltást kíván a teljes hajós közösségtől. Azbesztel szennyezett kőzuzalék miatt Zalaegerszegen is azonnali intézkedések indultak. Lezárják és ideiglenesen lefedik a Mártírok útja és a Kisfaludi utca sarkán lévő érintett parkolót, miközben több útszakaszt is vizsgálnak. A városvezetés szerint a cél a szennyezés gyors és biztonságos felszámolása, ehhez pedig 100 millió forintos rendkívüli állami támogatás érkezik. Komoly torlódás bénítja az M1-est Tata térségében, több kamion karambolozott ott a Budapest felé vezető oldalon. A forgalom ezért gyakorlatilag csak a leállósávon halad. A több kilométeres dugóban jelentős késésekre kell készülni. Közben a Hegyeshalom felé vezető oldalon Győr közelében is baleset történt, ott sávlezárás lassítja a haladást. Nem volt teljesen nyugodt április a Kárpát-medencében, a szeizmológusok 134 földmozgást jegyeztek fel a hónap során. A legtöbb esetet bányarobbantások okozták, de 25 természetes eredetű földrengést is regisztráltak. Magyarországon is volt érezhető rengés, Bolhó térségében a horvát határ közelében egy 2,5-es erősségű földmozgást a lakosság is észlelhetett. A hétvégén vasúti menetrend változások jönnek. A Váci és az Esztergomi vonalon egy sérült váltót javítanak. Az esztergomi járatok nem a nyugatiból, hanem Angyalföldről indulnak. A Veresegyházi vonatok végállomása pedig Rákospalota Újpest lesz. A nemzetközi szerelvények egy része a keletiből vagy Vácról közlekedik majd. Egyelőre többfelé borongós időre kell készülni, de folyamatosan melegszik az idő. A részleteket azonnal mondom. Ma még sok lesz a felhő felettünk, több térségben záporok, zivatarok megzavarhatják a napsütést, főleg az ország keleti felén és az Észak-Dunántúlon. Később nyugaton már hosszabb napos időszakok is lehetnek, de a szél többfelé élénk marad. A csúcshőmérséklet 20-25 fok között várható, holnap főként keleten fordulhat elő eső, ugyanakkor több napsütés lesz, a legmelegebb órákban akár 27-29 fokot is mérhetünk majd. Hétvégére ismét a napsütésé lehet a főszerep.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 2 óra után is csütörtök izgalmas zenék. Itt a Best FM-en én Majoros Réte vagyok, mint például Eminem és a Lose Yourself, de itt lesz majd a Daft Punk is az Around the World-el. Jön a Bombon a varázs jellel, a Bucketheads pedig a legbombább slágerrel. Jön a The Bomb, a Black Eyed Peas-tel táncolunk. Itt az óra elején jön a Hey Mama. Nagyon szép napot mindenkinek! Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Horváth Tamás megszakadt dala után megyünk tovább Kenny Dope és a Bucket Heads dalával. Előtte nézzük az SMS-eket. Arra a kérdésre válaszolva, hogyha egy útikönyvet készítenénk a lakóhelyünkről, vagy a születési helyünkről, ezt mindenkire rábíztam, akkor mi lenne az a három dolog, ami mindenképpen szerepelne ebben a könyvben? Azt írja Zsófi, Sopron. A hűségvárosa hangulat, a tűztorony és az erdei bicikli utak, ezek mindenképpen benne lennének az ő kis könyvében. Nóri Debrecenből ír, hogy a Nagyerdei Park, a virágkarnevál és a helyi pároskolbász. Aztán írt Janis Bajáról, a Dunai Halászlé, óriási kedvencem, a vízparti esték és a gemenci erdő világa. 0620 55 55 155, eddig ezek csodás kis úti könyvek lennének, ide jöhetnek még egyébként a válaszok. Nagyon sokan képeket is küldtek, amiket külön köszönök egy-két helyen, sőt, jó pár helyen még ezek közül nem jártam, úgyhogy az én kis listámra is felírtam őket. Szóval jöhetnek a folytatásban is a kedvenc helyek, a szülőhelyeken, lakóhelyeken, miközben Kenny Dope és a Bucket Heads 95-ös slágerét hallgatjuk meg, amiről egyébként azt nyilatkozták annak idején, hogy olyan érzés nyújt, amikor egy zsúfolt, izzadó klubban, hajnalban egyszer csak mindenki egyszerre kezd el táncolni, és csak úgy mosolyogni. Na hát ilyen hangulat jön. The Bump itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok az úton lévőknek, meg is jöttem a legfrissebb információkkal. Azt írja Mara, hogy baleset történt az Attila úton, a Dózsa-György térnél, úgyhogy ott kell egy kicsit jobban figyelni, egy kis fennakadásra számítani. De a Fiumeni úton is baleset történt, méghozzá a Sírkertnél, ott a bejárat környékén, legalábbis onnan írt Tamás, nagyon szépen köszönöm az infót. Ha valakinek van még, de nem csak Budapestről, bárhonnan az országból, megköszönöm, hogyha megírja. Az M0-as autóút keleti szektorában pedig több helyen is munkavégzés folyik, például az M5-ös autópálya csomópontja után, az M3-as autópálya felé, jelenleg a 36-os kilométernél le is zártak egy sávot, 3 kilométeres a torlódás. Ecsernél pedig az M5-ös autópálya felé is folyik a munka, az 51-es és a 48-as kilométerek között torlódás van. A Megyeri hídon a 73-as kilométernél az M3-as autópálya felé is torlódik a forgalom egy baleset miatt is, sávzárás miatt. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Továbbra is várom az útinfókat, vigyázzanak magukra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Pusztított a fagy az alföldi szőlőkben. Új híd épült Zalaegerszegen. Beindult az utazási szezon Sármelléken. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 7-e van, csütörtök. Évtizedek óta nem látott pusztítást végzett a május elsejei fagy az alföldi szőlőkben. Sok helyen mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet, emiatt volt, ahol teljes ültetvények fagytak el. Mondta rádiónknak Fritman János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke, aki hozzátette azt is, hogy a károk felmérése folyamatban van.
3: Volt már fagykár májusban, még ugyebár Orbánnak az utolsó fagyos nap, akkor is volt már kár, de ilyen mértékű, így akkor 80-valány évein, akkor azért nem éltem még, de nem volt. Egy bírók nézik meg, hogy mennyi kell nekik leadni a jelentést. Postán fél majd az új minisztérium, meggyőzésem ez uniós támogatással lehet ekkora mértékű, mert brutális. Én úgy gondolom, átlagban lehet, mert 100 kéve a pizza melletti rész ott is van valamennyi, de ott kevesebb. Gyümölcs, szőlőtermelés, sok helyen a kukorica is megfagyott.
2: Elkészült és már használható az új híd Zalaegerszegen az Alsóerdő felé vezető forgalmas kerékpárúton. A régi elkorhadt faszerkezetet teljesen elbontották, helyére korszerű, acélszerkezetű átkelő került. A szakaszt egész évben sokan használják, különösen tavasszal, amikor sokan indulnak sétálni vagy kirándulni a környéken. A fejlesztés ezért is vált időszerűvé, hiszen a korábbi javítások már nem nyújtottak tartós megoldást. Az AOL azt írja, amint egy 14 millió forintos beruházás önkormányzati forrásból valósult meg. A munkálatok során nem csak a hidat építették újjá, hanem a csatlakozó járdaszakaszt is felújították, és a környező korlátokat is rendbe tették. A városvezetés szerint az új átkelő így biztonságosabb közlekedést biztosít a gyalogosok és a kerékpárosok számára. Folyamatosan érkeznek a charterjáratok a Hévíz-Balaton Airport repülőtérre, ezzel hivatalosan is elindult a szezon. A németországi Dresdából már rendszeres a forgalom, a következő időszakban pedig további járatok is várhatók. A kínálat bővülésével hamarosan Törökországgal is elérhető lesz a közvetlen légi összeköttetés, ami újabb lehetőségeket nyit a térségből utazók számára. A repülőtér az elmúlt időszakban jelentős fejlesztéseken esett át, ennek köszönhetően nőtt a kapacitása, és az áruforgalom is számottevően bővült, írja az AOL. Környékünkön melegedő tendencia kezdődik, a hőmérséklet többnyire 23-25 fok körül alakul. A napos időszakok továbbra is meghatározók maradnak, délutánonként azonban megnő a felhőképződés esélye. A légkör nedvesebbé válik, ez több hullámban záporok, zivatarok kialakulását hozhatja. A csapadék nem lesz tartós, helyenként azonban a zivatarokat erős széllökések is kísérhetik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép délután, Zalaegerszeg, ez itt a Best délután a Best FM-en, ahol tényleg a legjobb zenék szólnak. Béni Meddia vagyok, jövök a város legfrissebb híreivel, érdekes történéseivel, és közben felcsendülnek a 90-es, na meg a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Ha egy jó hangulatú délutánra vágysz, akkor jó frekvencián vagy. Tarts velem!
4: 88.9 Best

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Zalaegerszegen ez az ön kedvenc rádiója. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

Best FM, a legjobb zenék. Sokan úgy gondolják, hogy a kávé a legrosszabb ital, amivel a napot indíthatjuk. A táplálkozási szakértők szerint azonban nem a fekete kávé a legproblémásabb, inkább a cukros üdítők, az ízesített energiaitalok és a mesterséges édesítőszerekkel készült italok. Ezek gyors energiát ígérnek, valójában azonban már reggel felboríthatják a szervezet egyensúlyát. A cukros üdítők egyik legnagyobb problémája, hogy rendkívül gyorsan emelik meg a vércukorszintet. Reggel, amikor a szervezet még így gyomorral van, ez különösen erős hatást vált ki. A vércukor hirtelen megugrik, majd rövid időn belül gyorsan vissza is esik. Ennek következménye lehet a fáradtság, az ingerlékenység, a koncentrációs nehézségek és a korai éhségérzet. Sokan emiatt már délelőtt újra nasolni kezdenek, ami hosszú távon súlygyarapodáshoz vezethet. Vannak, akik a cukros üdítők helyett diétás vagy cukormentes italokat választanak, bár ezek kevesebb kalóriát tartalmaznak. A kutatások szerint az édesítőszeres italok sem feltétlenül ideális. A mesterséges édesítőszerek becsaphatják az agyat az édes ízzel, fokozhatják a cukor utáni vágyat, befolyásolhatják a bélflóra működését, egy

0: Best FM, a legjobb zenék, útinfokkal folytatjuk. Az egyes főúton például Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszükület van érvényben, távolabb a 17-es és a 18-as kilométernél csomópontot építenek, úgyhogy napközben jelzőrök irányítják a forgalmat. Aztán ugyancsak az egyes főúton, Ács településen és a térségében csatornáznak, a 94-es és a 95-ös kilométer között útszükület van érvényben, de alkalmanként a félútpályát is lezárhatják. A 2-es főúton pedig Gödbel területén a 24-es kilométernél a buszmegállót újítják fel, útszükület mellett dolgoznak, nagyon kell figyelni, a 4-es főúton és Vecsésbel területén csatornáznak, a 22-es kilométernél útszükület van érvényben. Ami pedig a 10-es főutat illeti, több helyen is útszükületre kell számítani, építési munkák miatt Solymár térségében a 16-os és a 17-es kilométer között, valamint Pilis-Vörösváron a 18-as kilométernél. Balesetmentes közlekedés mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal. Meredek terepen sérült meg egy túrázó. Új díszpolgárt avattak Hévízen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal. A mesterséges intelligencia fejlődésével ugyanis a manipulációs lehetőségek is szintet léptek. Erre hívta fel a figyelmet rádiónknak Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, aki hozzátette, hogy nem magát a technológiát, hanem az azzal való visszaélést kellene szankcionálni.
3: A személyes adatok újraértelmeződnek. Ugye már nem csak azt számít adatnak, amit tudatosan megosztunk magunkról a közösségi média felületeken, vagy ugye mások felhasználnak rólunk, hanem amit gyakorlatilag egy AI-jal sikerül legenerálni másodpercek alatt. Ez teljesen új kockázatot jelent adatvédelmi szempontból, mert hogy már nem csak az általunk megosztott információ az, ami rendelkezésre áll, hanem ugye ezt másodlagosan föl lehet használni, tovább lehet osztani, és ugye a személyes adatból egy másik, egy sokkal távolabbi személyes adatot lehet belőle generálni.
2: Balesetet szenvedett egy túrázó Zalaegerszegen a tévétorony közelében, egy nehezen megközelíthető meredek erdei szakaszon. A sérült nem tudott saját erejéből kijutni, ezért a Zalavármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltói a mentőkkel közösen siettek a segítségére. A szakemberek speciális hordát segítségével hozták fel a sérültet a lejtős területről, majd átadták a mentőknek. A beavatkozás gyors és összehangolt munkát igényelt a nehéz terepviszonyok miatt, írja az AOL. Kitüntetéseket adtak át Hévízen a Városnapja alkalmából, ahol új díszpolgárt is avattak. A címet Szántó Endre történész helytörténész kapta meg, több évtizedes munkásságának elismeréseként. Az ünnepségen többek között Nagy Boldizsár, Mikolás Andor, idősebb Tóth János, Gyarmati Zsolt és Páli Attila is díjat vehetett át különböző területeken végzett tevékenységéért. Olvasható az Alavár megyei hírportálon. Nyilas Ilona fotográfus alkotásaiból nyílt kiállítás a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházban. Az Örökbecsű színészek és színművek című tárlat klasszikus előadások és ismert színészek pillanatait mutatja be. A művész évtizedeken át dokumentálta a színházi munkát, sok esetben az előadások folyamatát örökítve meg. A kiállítás június 6-áig látogatható, péntekenként pedig tárlatvezetést is tartanak, írja az AOL. Térségünkben alapvetően meleg, koranyárias idő várható. A nappali hőmérséklet jellemzően 22 és 26 fok között alakul. A napsütés mellett időnként erőteljes, gomoly felhőképződés indul. A légkör egyre labilisabbá válik. Ez kedvez a záporok és zivatarok kialakulásának. Összességében tehát meleg, de változékony, zivataros jellegű idő várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, Zalaegerszeg! Ez a Best délután, itt a Best FM-en a legjobb zenékkel. B. Németh Dia vagyok, hoztam a város legfrissebb történéseit, mellé pedig a 90-es és a 2000-es évek slágereit, amik egy pillanat alatt visszahozzák a régi emlékeket. Úgyhogy nosztalgiázásra fel, töltsük együtt ezt a délutánt is, rádiózunk együtt.
1: 88.9 Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Tavasz elején a kert gyakran még üresnek és szintelennek tűnik, pedig március az egyik legjobb időszak arra, hogy elindítsuk a nyári virágzást, sok vadvirág magját ilyenkor vetik el, és hogyha jól választunk, néhány hónap múlva a kert szinte virágmezővé változhat. A vadvirágok ráadásul nem csak szépek, hanem természetközeli hangulatot is teremtenek, miközben a méheknek és más beporzóknak is fontos táplálékot adnak. Na de miért érdemes a vadvirágokat ültetni? A vadvirágok népszerűsége az utóbbi években egyébként látványosan nőtt, egyre több kert tulajdonos fedezi fel, hogy ezek a növények természetesebb és lazább hangulatot adnak a kertnek, mint a szigorúan megtervezett virágágyások. A vadvirágos kertek egyik legnagyobb előnye, hogy viszonylag kevés gondozást igényelnek. A legtöbb faj jól alkalmazkodik a környezetéhez, ezért nem szükséges állandó öntözés vagy tápanyag utánpótlás. Emellett a vadvirágok sokfélesége segíti a kert biodiverzitását is. Sok vadvirág magját éppen tavasszal érdemes elvetni. Ennek a vetése márciusban különösen jó döntés, mert a talaj a szakértők szerint már kezd felmelegedni, miközben még elegendő nedvességet tartalmaz a csírázáshoz. Ilyenkor a növények a tavaszi esők hatására gyorsan fejlődésnek indulnak. Ez az egyik oka annak, hogy a természetben is ilyenkor kezd megjelenni az első virágos rét. Úgyhogy irány a kert, én jó kertészkedést kívánok mindenkinek a legjobb zenék mellett.

0: Best FM, a legjobb zenék útinfókkal folytatjuk. Az M7-esen például a Velencei tó térségében felújítják a burkolatot, a Balaton felé haladókat az 50-es és az 59-es kilométer között a külső és a leálló sávra terelik. A főváros felé közlekedők a külső sávon és a szemközti oldal belső sávján haladhatnak. A terelésre sárga villogó fénysor hívja fel a figyelmet. Nagyon óvatosan kell közlekedni az M30-ason és a Tornyos-Németi határ felé vezető oldalon. Felső Zsolza térségében a 28-as és a 30-as kilométer között burkolatfelújítás miatt a külső sávot lezárták. Ott a 29-es kilométernél lévő Miskolc kelet Tornyos-Németi sátoralja új hely csomópontban a lehajtóágat megnyitották, de a felhajtóág továbbra is zárva van. A terelőutat sárga táblák jelzik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM, a legjobb zenék. Best FM. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
3: Egyszerűbb, gyorsabb és zöldebb lett a NAV. Új érsebészeti eljárás Zalaegerszegen. Elindult a szavazás az év tesi tanára címén. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 7-e van, csütörtök. Egyszerűbb, gyorsabb és zöldebb lett a NAV az elmúlt években. A fejlesztéseknek köszönhetően már online leadható a legtöbb bevallás és nyilatkozat, amit digitálisan ellenőriznek, így gyorsabb és egyszerűbb az ügyintézés. Ráadásul már papírt sem kell használnunk, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
4: Az elmúlt évek digitalizációjának köszönhetően éves szinten 100 millió tonnás nagyságrendű a papír megtakarítás csak a NAV-nál. De ehhez még hozzá kell adnunk azt is, ami a vállalkozásoknál, illetve a magánszemélyeknél keletkezik. A legtöbb szolgáltatásunk online szolgáltatás, ami könnyebb, egyszerűbb, gyakorlatilag a NAV dolgozik helyettük, még papír sem kell használnunk.
3: Új korszerű műtéti eljárást alkalmaztak az Zala vármegyei Szent Rafael kórház szakemberei egy érszűkületben szenvedő betegnél. A beavatkozás során katéteren keresztül jutottak el az érintett szakaszhoz, ahol egy speciális fedett fémhálót helyeztek be az ér kitágítására. Az eljárás minimálisan invazív, vagyis nem igényel nagy feltárást, így a betegek gyorsabban felépülhetnek. Az orvosok szerint a módszer hatékonyan segíti a vérkeringés helyreállítását és csökkenti a későbbi szövődmények kockázatát. A műtét sikeres volt, a páciens néhány napon belül elhagyhatja a kórházat. Olvasható az egerszegihírek.hu-n. Zalai jelöltekre is voksolhatunk az idei, az év kedvenc tesi tanára választáson. Az összesen 11 ezer jelölésből megyénként és kategóriánként maximum 5-5 kiválasztott főre adhatjuk le szavazatunkat. A kezdeményezéssel azokat a testnevelő tanárokat szeretnék elismerni, akik kiemelkedő szerepet vállalnak a gyerekek egészséges életmódra nevelésében. Olvasható a kiírásban. Zalából a többi közt Alsónemesapáti, zalaegerszegi, nagykanizsai, csesztregi, tótszerdahelyi, pacsai, zalalövői és egervári szakemberekre voksolhatunk május 11-éig. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Térségünkben alapvetően meleg, koranyárias idő várható. A nappali hőmérséklet jellemzően 22 és 26 fok között alakul. A napsütés mellett időnként erőteljes gomoly felhőképződés indul. A légkör egyre labilisabbá válik. Ez kedvez a záporok és zivatarok kialakulásának. Nem egész napos esőre kell számítani. Egy-egy zivatar ugyanakkor rövid idő alatt is intenzív lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Jó délután, Zalaegerszeg! Ez a Best délután, itt a Best FM-en a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Béni Meddia, friss helyi hírekkel, aktuális érdekességekkel és a 90-es, 2000-es évekből válogatott igazi kedvencekkel jövök a folytatásban is. Érdemes lesz velünk tartani. Jó rádiózást!
5: 88.9 Best FM.

Best FM legjobb zenék, sokaknak rémálma, hogy nem ad ki pénzt az ATM, azonban az összeg lekerül a számlánkról. Az egyik leggyakoribb ok az, hogy a gép egyszerűen kifogy a készpénzből, különösen olyan időszakokban, amikor sokan használják, például ünnepek előtt vagy hétvégén, ilyenkor a gép ugyan működik, de nem tud teljesíteni készpénzfelvételt. Más esetekben a bankkártya vagy a kártya csipje sérült, és a gép nem tudja megfelelően beolvasni. Előfordulhat hálózati hiba is, amikor a gép nem tud kapcsolatot létesíteni a bankrendszerével, és így biztonsági okokból nem engedélyezi a tranzakciót. Ritkábban, de megtörténhet az is, hogy a gép meghibásodik, például elakad a pénzkiadó mechanizmus, vagy valamilyen szoftverhiba miatt nem tudja végrehajtani a műveletet. Az ilyen helyzetek szerencsére ritkák, hiszen a bankok folyamatosan karbantartják és ellenőrzik az ATM-eket, de teljesen nem zárható ki, hogyha valaki olyan helyzetbe kerül, hogy a gép nem ad ki pénzt, vagy ami még kellemetlenebb, levonja az összeget, de a készpénz nem érkezik meg, akkor a legfontosabb teendő a nyugalom megőrzése. A bankok rendszerei minden tranzakciót naplóznak, így pontosan visszakövethető, hogy mi történt. Ilyenkor azonnal hívjuk az ATM-en feltüntetett üzemeltetői forró drótot, és rögzítsük az időpontot, helyszínt és az automata azonosítóját. Ne hagyjuk el a helyszínt azonnal, várjunk, hát ha technikai hiba miatt késleltet adja ki a pénzt az ATM. Fontos, hogy mindenről számoljunk be, és engedjük, hogy a kamera is lássa, hogy a pénzt nem tettük el, nem adta ki a gép. De hát remélem, hogy senki nem kerül azért ilyen helyzetbe. Minden esetre jó ezeket tudni.

0: Best FM, a legjobb zenék, itt vagyok az útinfókkal. Az M4-esen például Monor térségében új terelést építettek ki, pihenőhelyet építenek, a Budapestre lévezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot zárták le. Aztán az M5-ösön átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét északcsomópontot, jelenleg csak a Budapestre lévezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, ez okozza a torlódást a Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Az M6-oson pedig a 18-as kilométernél lévő Értészak csomópont környezetét átépítik, ezért az M0-as felé vezető oldalon a le- és felhajtóágat is lezárták, a 20-as kilométernél lévő Diósd Ért centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat, a Pécs felé vezető oldalon a 18-as és a 22-es kilométer között, a Budapest felé vezető oldalon a 22-es és a 20-as kilométer között mind a két oldalon a belső sávot zárták le. A forgalmat a külső sáv terelik. Óvatosan, arra felé is jó utat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Ennyi fért a mai délutánban, én már búcsúzom, és mindjárt 6 óra jönnek a hírek, aztán kezdődik a Night Shift White Boy-jal, úgyhogy érdemes maradni. Köszönöm, ha mai figyelmet is Béni Mediát hallotta. Ciao!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: a Best FM-en.
1: A folyóinkat és tavainkat is súlyosan érinti az aszály, nem kell tartanunk hazánkban a hantavírus megjelenésétől, holnap már csak néhol lehetnek kisebb záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Több hullámban érkezhet az aranyat érő májusi eső. A meteorológusok szerint a jövő hét közepéig nagyjából 10 mm-t is meghaladó csapadék várható. A következő napokban csak elszórtan lehetnek kisebb záporok, de jövő héten kedden egy újabb hidegfront éri el hazánkat, ami lehűlést és sok esőt hoz majd. Erre pedig nagy szükség van, mert a talaj állapota az aszályos augusztusokat idézi. A felső 30 cm-es réteg rendkívül száraz, és a mélyebb rétegek is kritikus állapotban vannak. Közben nem csak a földeket, hanem a tavainkat és a folyóinkat is érinti az aszály. Áprilisban a szokásos csapadékmennyiség egy tizede esett, ezért sok folyónak az átlagosnál is alacsonyabb a vízszintje. Ezt mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője, aki hozzátette azt is, hogy ilyenkor még nem intenzív a párolgás, és bíznak a májusi esőben.
2: A víz ugye az elmúlt évekhez hasonlóan a legfontosabb feladatai közé sorolja, hogy a vizet a rendelkezésére álló területeken, csatornákban, holtágakban visszatartsa. Ez már a téli hónapokban elkezdődött, és azóta több millió köbméter vizet tudtunk betárazni, számítva arra, hogy ez az aszályos időszak egyre komolyabb lesz a most következő hónapokban.
1: Nem kell tartanunk a hantavírus fertőzéstől, hazánkban ugyanis ritkán bukkan fel, tavaly mindössze egyetlen esetet regisztráltak, ezt mondta a Dél-Pesti Centrum Kórház főorvosa a közmédiának. Szlávik János hozzátette, hogy a fertőzést elsősorban rákcsálók terjesztik, de egyes variánsok emberről emberre is terjedhetnek, ezek viszont nagyon ritkák. A betegség egyébként influenza-szerű tünetekkel kezdődik, súlyosabb esetben pedig vesekárosodást vagy légzési elégtelenséget is okozhat. Közben megérkeztek Hollandiába azok a hantavírussal fertőzött első betegek, akiket arról az óceánjáróról evakuáltak, ahol felbukkant a vírus. Két utasról van szó, akiket most kórházba visznek, ahol karanténba kerülnek. Közben a holland egészségügyi minisztérium bejelentette, hogy a KLM légitársaság egyik légiutas kísérője kórházba került a vírus miatt. Ő egy holland utastól fertőződött meg, aki később belehalt a betegségbe. Ma még több felé, holnap már csak elszórtan lehetnek záporok. A hidegfront ugyanis elhagyja hazánkat, ezért holnap már sok napsütésben bízhatunk, és csak a keleti észak-keleti tájakon fordulhatnak elő kisebb esők. Ma éjszaka 7-14 fok valószínű, holnap napközben pedig 21-26 fokig melegszik a levegő. Hétvégén is napos, száraz időre számíthatunk, csak szombaton lehetnek néhol záporok, és szombaton 21-27, vasárnap pedig 24-28 fok között alakul majd a csúcshőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Singing in the Rain helyett Dancing in the Rain. Így alakult már ez az időjárás, de nekünk ez nem szegi a kedvünket. A következő 120 percet most is, mint minden csütörtökön, a dance legnagyobb klasszikusainak szenteljük. Mixben. 6-7 igen, White Boy 7-től DJ Miller a lemezjátszók mögött. Indul a Night.

0: Mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: És akkor korábban már jeleztem, ugye, hogy 150 fölött én ezt már fogom mindig reklámozni, hogy hány mix van fent a Mixcloud oldalamon, de azért azt hozzá kell tennem, hogy a szabályok nem változtak, tehát mindig csak akkor érkezik majd új feltöltés, ha az összes korábbi oda feltöltött mixemen van már minimum mindegyiken 100 meghallgatás. Most a jelenleg oda feltöltött 150 közül már csak egy darabon hibázik egy-kettő, úgyhogy ha szeretnétek újabb korábbi mixeket ott elérni, akkor azt az egyet még párszor hallgassátok meg. Jó, amúgy pedig mixcloud.com/DJ Whiteboy korábbi Night Shift-es mixeimet tracklistával együtt itt értek el.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Innen folytatja tovább majd DJ Miller pár perc múlva. Még egy órán keresztül a dance legnagyobb klasszikusai érkeznek a 90-es és a 2000-es évekből mixben. Meg persze beszélünk egy nagyobb picit, tényleg csak egy picit. Hát aki ismeri a Milleri, mint tudja, hogy hát ő egy nagyon visszafogott, szokfogott gyerek. Na, pár perc, és innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ma angolból érettségiztek a diákok, holnap a német következik. Tartós élelmiszer gyűjt a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank, holnap már csak néhol várható kisebb eső. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Az angollal folytatódott ma az írásbeli érettségi, 74 ezer tanuló vizsgázott közép és emelt szinten. Középszinten a szövegértési feladatok között szerepelt például az állatjólét, az ételfestékek használata, valamint Claude Monet festészete is. A nyelvhelyességi feladatlapon egy segítő kutyás történetet, egy viccet és egy különleges ausztrál szokásokról szóló szöveget kellett kiegészíteniük a diákoknak, ezen kívül egy hallott szöveget kellett értelmezniük, és az íráskészségüket vizsgáló feladatsort is ki kellett tölteniük. Holnap a német írásbeli következik. Gyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Holnap délutántól szombat estig országszerte 240 település több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszereket. A cél az, hogy legalább 50 ezer rászorulónak segítsenek. Ezt mondta rádiónknak Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
2: Bármilyen hűtés nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készétel konzervek, említhetném a kekszeket, rizst, valamilyen öntetett, feltétet. Ezekből a felajánlásokból 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rászorulókhoz, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
1: Sokszor mozdult meg a Föld a lábunk alatt áprilisban, összesen 134 földmozgást jegyeztek fel a szeizmológusok, ebből a legtöbb bányarobbantás volt, de 25 természetes eredetű földrengést is regisztráltak. Magyarországon április közepén a horvát határ közelében lévő Somogy vármegyei Bolhó környékén 2,5-es erősségű földrengést észleltek, amelyet a lakosság is érzett, jelentősebb károkról viszont nem érkezett jelentés. Nem volt életveszélyes a HIP bébi ételben talált patkányméreg dózisa, ezt állapította meg a toxikológiai vizsgálat. A tájékoztatás szerint viszont gátolta volna a véralvadást és belső vérzést is okozhatott volna a gyerekeknél. Ez az eredmény csak az Ausztriában talált bébi ételre vonatkozik, azt nem tudni, hogy a Csehországban és a Szlovákiában talált termékekben mennyi patkányméreg volt. Holnap már naposabb, szárazabb időre számíthatunk. Ma még sokfelé lehetnek záporok, zivatarok, de holnapra elhagyja hazánkat a hidegfront és sok napsütés várható, bár felhők is lesznek felettünk az égen, és északkeleten-keleten néhol még előfordulhatnak kisebb esők. Ma éjszaka 7-14 fokig hűl a levegő, holnap pedig 21-26 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén sokat süt majd a nap, és 21-28 fokot mérhetünk, szombaton még elvétve lehetnek kisebb záporok, de vasárnap száraz időben bízhatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Jogosan ért minket az a kritika, hogy...
4: Mert tök, ért?
3: Ért, igen, és tényleg abszolút igaz, hogy tényleg mindig ilyen jó hangulatban, ugye így jössz csütörtökönként, nyomjuk a zenét.
4: Igen.
3: Na de mi van az elérhetőségekkel? Jogos. És tök igazuk van.
5: Tök igaz, azért néha, amikor eszembe jut, rákötök, nem úgy, mint a White Boy, hogy hát azért napi edzésben van, tehát azért szögezzük le, hogy az úgy nekem nem megy, de valóban azért ezt el szoktuk mulasztani időnként.
3: Igen, és akkor, nagyon akkor most kezdjük ezzel, jó? Így igazságos. Csináljuk. Tehát van a saját oldalunk, Best FM Night Shift, Facebookon, Instagramon ott vagyunk, az összes Night Shift lemezrovassal kapcsolatos dolog, a Night Shift bulikkal kapcsolatos dolog ott elérhető Facebookon is és Instagramon is. És ugye a Mixcloud, ami mindig a válasz a kérdésre, hogy na de a korábbi műsorokat hol, és ez ugye minden Night Shift DJ esetében ugye más-más. Imrénél ez
5: úgy hangzik, nálam ugye a mixcloud.com/DJ Miller Hun oldalon fellelhető. Ennyi.
3: Ennyi, igen. Ja, meg annyi, hát a csütörtök van, úgyhogy deszes csütörtök DJ Millerrel. Nyomjad, Emikém.
5: Oké.
0: Best FM. A legjobb zenék. Mi?

Ezt nem a legjobb zenék. Zárom a csütörtököt, zárom a Night Shift, tehát a holnapi Night Shift extrában. Megelőlegezzük a szombati hangulatot, és hip-hoppal és R&B-vel 120 perc nyilván indítjuk majd a holnap estét. Jön Tom Novi, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen